da uljós máig riff. Hast a vás meinig ízt on the foot for the cliff. Op dat paads mell en glistrug, mij de zee zat dichtbij.